Itt van az ősz, itt van újra. Itt van a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvű műsora is, és természetesen itt van újra Kozma Mária is, mármint én, Kozma Grimm Mária, hogy levezesse mai immár 9.

975. adásunkat. Na de ennél is fontosabb dolog, hogy megérkezett az ősz, bizony, és vele együtt elérkezett, pontosabban elsőjén el is érkezett, megjött az iskola kezdés ideje. Úgy tudom, a szülők ennek a napnak kifejezetten örültek, és a kis nebulók nagy része is örömmel vette újra birtokba az iskolapadot. Persze, hát azért akadnak olyan sulisok is, akik szívesebben maradtak volna még egy kicsit táborozni, kirándulni mentek volna inkább, vagy egyszerűen csak játszótéren tölteni a napjaikat iskola helyett, ugye? De hát, tetszik vagy sem, eljött az idő, tanulni kell. Ez pedig az iskolások dolga. Az én munkám pedig, az én dolgom pedig most az, hogy a sok beszéd helyett nagy szeretettel köszöntsem valamennyi kedves hallgatónkat, és nem szaporítva tovább a szót, csapjunk is bele a zenebonába. A zenei listán már felsorakoztattam néhány szép, az évszak hangulatához illő dalt, kérem, fogadják őket szeretettel is. Legyen a mai adásunk is egy kellemes, szórakoztató, legyen derűt és jó kedvet hozó egyórás műsor. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!

Kedves hallgatóink, mint már említettem a kezdésnél, a hét elején becsöngettek. Idén is eljött szeptember 1-e, ami az iskola kezdést is jelenti. Nehéz elképzelni, hogy ismét ősz van, hogy újra szeptember, és vele együtt újfent egy vadonatúj tanév is itt van a nyakunkon. Olyan gyorsan telik az idő, jaj, ilyenkor mindig a legkisebbek jutnak eszembe, akik most lépték át elsődlegesen az iskola kapuit, most léptek be először egy nagy épületbe, ahol majd megtanulnak írni, olvasni, meg számolni. El tudom képzelni, hogy sok gyerek bizony félelemmel teszi meg ezt a lépést, de aztán megszokják, nem? Jó magam, már nem emlékszem arra, milyen volt az én időmben, vagyis mit éreztem én akkor, amikor először léptem át az iskola küszöbét. De rég volt. Ha most itt lenne édesanyám, meg tudnám tőle kérdezni. Milyen kár, hogy sok régi emlék elvesztődik az évek során, nem? Na de nem emlékekről akarok most beszélni, hanem arról, hogy hát ugyebár vége a vakációnak itt az iskola, és a kezdőknek meg kell tanulni, írni, olvasni, mint ahogy azt Majtényi Erik is leírja Gyurka írni tanul című versében. Egyik betű pocakos, a másik meg nyurga. Melyikkel fogsz elsőbben is megbirkózni, Gyurka? Ha az első görbe lesz, nehogy kedved szegje, hisz előbb a csúnyábbja jön, csak később a szebbje. Írj gyorsan egy másikat, azután még egyet, a betűk a sor végén majd kiegyenesednek, s végül az a sok betű pocakos és nyurga éppen úgy áll össze, ahogy te akarod, Gyurka. Iskola és tanévnyitó témáról készítettem, kedves hallgatóim, a következő összeállítást. Marek Hornák, Varga Ferenc, József, Aradi Tibor és Udvaros Dorottya előadásában, mert bizony elteltek a nyári vakáció gondtalan napjai, és elkezdődött az iskola. Lássuk csak!

0: Kisfiam, köp ki a rágót, mert kiváglak. Már most elegem van belőled. Fejezd be, mert nyakon váglak. Még egyszer nem szólok rád. Hagyjál már, hülye! Szálljál már erről a hülye gyerek! Kusoljál, mert szétütlek!
1: Tisztelt szülők, tisztelt tanárok, kedves gyerekek! Most hallgassátok meg Veőre Sándor! Kezdődik az iskola című versét a harmadik osztályos kővágó Zoli előadásában.
2: Veőre Sándor! Kezdődik az iskola! Donási Magda verse. Könyvtottint a ceruza, megszámológép, kezdődik az iskola, rontom-bontom, kezdődik az iskola. Donászi Magdaves.
3: Tisztelt szülők, kollégák, kedves gyerekek! Minden évben eljön a szeptember, de a többi hónap is. Vége a nyarnak, kezdődik az iskola.
2: Donászi Magdaves! Tinta ceruza, olló papír ragasztó, rontom-bontom, kezdődik az iskola.
3: Amikor gyerek voltam,
2: kezdődik az iskola.
3: Voltam az is. Nagyapám sokszor mesélt nekem, milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
4: Jó, van, és amikor jó. Elkéstünk, és akkor mi
3: ő
4: volt?
3: Ő is szeretett hallgatni a nagyapját, hogy milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.

0: ma becchi posso montare?
1: Io mi corrono da qua. Mi corrono da qua, ma da più volte.
0: No, ma mica fai per farlo, no.
1: Io
0: oggi ma becchi per no.
1: Io sono già piatto il tutto, me. Quindi mi hanno voluto, sì, le.
2: Che spiega, non è so io, credmi,
1: che c'è. Mi corrono da qua, ma già più volte. Io mente sgenerazio, con la. Ma mi becchi da montare. Ti è un luce, non è un luce.
0: Mamma, no!
1: Most nagy lépésre tartok, mert a kapu előtt csőtörés volt. Minden kedves diákunknak jó munkát, eredményes tanévet kívánok.
3: Most pedig hallgassuk meg Képes Ernő versét Horváth Sanyika előadásában.
4: Képes Ernő, első nap az iskolában. Donászi Magda verse. Mennyi-mennyi érdekesség, mennyi-mennyi izgalom. A tanárnéni, ha belép, álljon fel a kis öcsém. A táblához gyere csak ki, szól a néni is kimegyek, a kezembe krétát is ad, ne szólj be, mert beverek. Megtanító türelemmel, hogy kell húzni vonalat, s hogy a ceruzáddal hülye gyerek ne játsszál a pad alatt. Mennyi lány van az osztályban? Bea, Éva, Zsuska, némelynek a segge jó, de a feje rusnya. Első nap az iskolába, padba ülök, figyelek, 800 óra csak kiárom a első osztály gyerekek.

0: hallottátok? Iskolánk énekkar előadása.
1: Na mondjad, csá! Itt vagyok a iskolában a gyereknek a ünnepején. Most megy a himnusz, igen. Jó, kezdődik az iskola.
0: Tanászi Marta verseny!

témánál maradva, de egyben a befejezésre is számva a következő néhány percet, van még mondani való. Ismerjük azt a közmondást, ugyebár, hogy ahány ház, annyi szokás. Hát kérem szépen, ezt akár az iskolára is átvehetnénk, és mondhatnánk úgy is, hogy ahány ország, annyi szokás. Mert én gondoltam egyet, és egy kicsit átböngésztem a lexikont az iskola kezdés hagyományairól. Hát meglepő, érdekes, sőt néhol egészen mulatságos dolgokat találtam, amit most nagy szeretettel tálalok is önöknek. Ha már nálunk is becsöngettek, és a gyerekek kisebb-nagyobb lelkesedéssel ismét birtokba vették az iskolapadokat, nézzük meg, hogyan történik mindez a nagyvilágban, mert bizony nem mindenütt úgy kezdődik a tanév, hogy előkerül a táska, a füzet, a ceruza, aztán a gyerekek megpróbálják kitalálni, vajon hány percig tart az első óra. Nem, vannak érdekességek ezzel a nappal kapcsolatban. Kezdjük is Németországgal. Hát ott az első osztályba lépő gyerekek egy hatalmas színes papírtölcsért, úgynevezett Schultütét kapnak. Na és hogy mi kerül ebbe? Hát édesség, kisebb ajándékok, játékok, és természetesen iskolai felszerelés. Vagyis a német kisdiák úgy indul az első tanítási napra, hogy egyik kezében a tudomány, a másikban pedig egy jó nagy adag édesség, csokoládé, hó, de finom. Hát kérem, nem is rossz kombináció, ugye? Talán nem véletlen, hogy a német gyerekek olyan lelkesek az első napon. Na most menjünk tovább Japánba. Ott az új tanév nem ősszel, hanem tavasszal, áprilisban kezdődik, éppen a cseresznyefák virágzásának idején. Az első osztályosok ünnepélyes iskola kezdési ceremónián vesznek részt, és sok gyerek megkapja a hagyományos kemény iskolatáskát, a randoserút. A családi fényképezésnek is nagy szerepe van ilyenkor, természetesen a gyerekeket gyakran gyönyörűen virágzó cseresznyefák előtt fényképezik le az első iskolai napok emlékére. Hát nálunk is készülnek képek az első napról, nem? Csak mondjuk nálunk a háttér általában az iskola kapuja. Japánban meg ott a cseresznyevirágzás. Azért az nem ugyanaz a fotó, nem ugyanaz a kép, ugye? Na, nézzünk körül Oroszországban is. Ott szeptember 1-e a tudásnapja. A gyerekek ünneplőbe öltöznek, sokan virágot visznek a tanáraiknak, és az egyik kedves hagyomány az úgynevezett első csengő. Egy kis elsős szimbolikusan megszólaltatja az iskola csengőjét, és mivel hogy nem éri fel, sokszor egy idősebb diák vállán kell, hogy üljön. Szép hagyomány, nem? A nagyobbak, mintha egy kicsit átadnák a stafétát a legkisebbeknek, nem? Bár azért belegondolva, reméljük, ami iskoláinkban nem vezetik be ezt a szokást, mert egy mondjuk egy hetedikesnek talán még csak-csak elbírható egy elsős, de mi van akkor, ha a kisgyereknek már a háti táskája is tele van könyve, akkor már nehezebben bírja el a vállán, nem? Na, a viccet félretéve, menjünk Indiába, itt azt írják a lexikonban, hogy Indiában, Kerala államban az iskola kezdés valóságos ünnep. Zenével, virágokkal, díszítéssel fogadják a gyerekeket, az iskola kezdők pedig gyakran könyveket és tanszereket is kapnak. Mivel az iskola kezdés

kezdés időszaka egybeeshet a monszunnal, bizony az esernyő is lehet iskola kezdési ajándék. Hát igen, mondjuk Magyarországon szeptemberben a gyerek megkérdezi az anyjától, hogy kell még rövid nadrág, Indiában pedig talán az lesz a kérdés, hogy anya, melyik esernyőt vigyem az iskolába. Na de most megint viccelek, és félreteszem ezt a viccet. Nézzünk be egy pillanatra az Egyesült Államokba is. Ott régi hagyomány, hogy a diák almát visz a tanárának. Ennek természetesen történelmi gyökerei vannak, ebbe most én nem merülök bele, és az alma szépen összekapcsolódott ugye a tanár-diák kapcsolat képével. Természetesen ma már nem minden amerikai gyerek indul az iskolába egy szép piros almával a kezében. Bár ha valaki mégis visz, talán nem árt mellé egy kis karamellszószt is csomagolni, mert bizony a karamellizált alma az egy csodafinom csemege. Olaszországban pedig a kisebb gyerekeknél találkozhatunk a grembiuléval, vagyis az iskolai köppenyszerű ruhadarabbal. Praktikus viselet. Ha a gyerek mondjuk leönti magát valamivel, legalább nem rögtön az új ruhája bánja meg, ugye? És persze egy kicsit egységesebbé teszi az osztályt is. Mondjuk, amikor én iskolába jártam, akkor nekünk is volt egyenruhánk, ugye? Azt hiszem mindenkinek. Most csak a modern világban nincs egyenruha. Végül pedig nézzük meg, utoljára hagytam Franciaországot, nézzünk körül Franciaországban, ott az iskola kezdésnek külön neve is van. Rentrée, azt hiszem, hogy így kell kiejteni, nem vagyok biztos, de így hívják. A nyári szabadság után az ország ugyebár szinte egyszerre tér vissza a megszokott kerékvágásba, újra, tehát rentrié, újra megtelnek az iskolák, az utcák, az üzletek, és mindenki érzi, vége a nyárnak, kezdődik a dolgos hétköznapok időszaka, kezdődik az ősz, hát és kezdődik az iskola, nem? Úgyhogy kedves gyerekek, ha már elkezdődött a suli, kívánunk hozzá sok sikert, mert mint mi innen a rádióból, és jó kedvet is kívánunk, és kitartást. A tanároknak sok türelmet, a szülőknek pedig, hát nekik különösen sok türelmet. Kedves hallgatóink, ezzel a kis világ körüli iskola kezdéssel ezt a témát le is zárom. Nem szaporítom tovább a szót, hiszen az iskola már elkezdődött, a mi műsorunk pedig folytatódik. Jöjjön hát egy kis zene, és én mindenkinek kívánok kellemes rádiót.

Önök a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvű műsorát hallgatják, melynek küldetése a műfaji kötöttség nélküli szórakoztató, hagyományőrző műsorok életre keltése. A nyelvápoló jellegű összeállítások, zenés csemegék, a helybéli, a torontói és a vancouveri, valamint az interneten keresztül minden magyar honfitársunkat, azaz a magyarságot hivatott szolgálni. Calgaryban az adást minden szombat délután 5 órakor sugározzák az FM 94.7-es hullámhosszán. Műsorainkban megpróbálok hallgatóink kedvébe járni sokszínű és tartalmas heti beszámolókkal, a jobbnál jobb kabarékavalkádokkal és ritmusos minden korosztálynak válogatott zenei palettánkkal. Röviden ez jellemzi a Zenebona Rádió műsorát. Hozzászólásokat, véleményeket várok a zbr2008@gmail.com elektronikus levél címre, vagy telefonon is elérhető vagyok a 403-286-3176-os telefonszámon.

A megszokott, nagyon kedvelt multidézővel folytatom adásunkat. 17 évvel ezelőtt, 2009. szeptember 5-én Székely udvarhelyen fontos döntés született. A Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés határozatban Székelyföld himnuszának nyilvánította a székely himnuszt. Na de vajon tudjuk-e, hogyan született ez a mára olyannyira ismert és sokak számára érzelmileg is fontos ének? Nem biztos, hogy mindenki tudja, ezért gyorsan elmondom. A történet egészen 1921-ig nyúlik vissza. Csanádi György ekkor írta meg azt a verset, amelynek eredeti címe Bujdosó ének volt. És itt rögtön érdemes egy érdekességet megjegyezni. A szerzők eredeti szándéka nem az volt, hogy a székely nép számára himnuszt alkossanak. A vers egy a Székely Egyetem és főiskolai hallgatók egyesülete, vagyis a SZEFHE ünnepi rendezvényére készült. A zenét Mihalik Kálmán szerezte női karra. A művet aztán 1922. május 22-én mutatták be először az Akuinkumban megrendezett SZEFHE találkozón. Akkor még egyszerűen kantátaként szerepelt. Aztán az élet úgy alakította a történetet, ahogy talán a legszebb dalok történetét szokta, hogy a mű túlnőtt az eredeti alkalmon, és lassan az egész székely közösség egyik fontos összetartozási jelképévé vált. A későbbi évtizedekben nem volt könnyű a sorsa. Persze a kommunista diktatúra idején, ezt tudjuk, a székely himnusz tiltott dalnak számított, ennek ellenére közösségi és családi körben tovább élt, sokszor csak szűk körben, csendben énekelték. És végül elérkezett 2009. szeptember 5-e Székely udvarhelyen a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés határozatában kimondta, a székely himnuszt Székelyföld himnuszának nyilvánítják. Így egy eredetileg ünnepi alkalomra született vers és dallam közel 9 évtized alatt olyan jelentőséggel ruházódott fel, amelyet annak idején talán maga a két alkotó sem tudott volna elképzelni. Csanádi György szavai és Mihalik Kálmán dallama azóta is sokak számára nem egyszerűen egy ének, hanem emlék, összetartozás és egy közösség hangja. És talán éppen ez benne a legérdekesebb. Nem úgy született, hogy himnusznak szánták, mégis azzá vált 2009. szeptember 5-e óta pedig hivatalosan is Székelyföld himnuszaként tartják számon. Ezt szerettem volna elmondani a székely himnuszról, na de itt van még más is. Szeptember 5-e fontos helyet foglal el a népi kalendáriumban, ugyanis a néphagyomány rontónapként emlegeti, hiszen szeptember 5-e Lőrinc napja. A régi falusi ember úgy tartotta, hogy Lőrinc bizony nem éppen a kertészek és a fürdőzők barátja, mert ezen a napon, mintha egy kicsit elrontaná a nyár hátra levő részét. A hiedelem szerint Lőrinc megrontja a vizeket, vagyis a folyók, tavak vize ettől a naptól már hidegebb, ezért a régi mondás szerint Lőrinc belepisült a vízbe. Magyarán lassan vége a nyári fürdőzésnek. De nem csak a víznek jutott Lőrincből, nem ám, a görög dinnyét is féltették ettől a naptól. A néphit szerint Lőrinc belepisil a dinnyébe is, ezért szeptember eleje után a görög dinnye már nem olyan finom, mint korábban, olyan lucskosabb, vízízűbb, kevésbé édes lehet, ugye? Persze, ha ma valaki felvág egy dinnyét, és az még tökéletesen finom, annak semmi köze nincs Lőrinchez, mert lehet, hogy egyszerűen csak jókor, jó helyen termett az a dinnye, nem? A népi időjóslásban is szerepet kapott ez a nap. A régi megfigyelések szerint Lőrinc napja már a nyár végének, az ősz közelettének egyik határnapja volt. Innentől kezdve a nappalok rövidülnek,
Az éjszakák hűvösebbek, a természet pedig lassan, de biztosan

Készülődik az őszre, vagyis Lőrinc napja tulajdonképpen azt üzeni nekünk, élvezzük ki, ami még maradt a nyárból, mert az ősz már itt kopogtat az ajtón, bizony-bizony, már nyugodtan búcsút inthetünk a nyárnak.

Nagyon úgy néz ki, hogy az idő hiánya miatt ma sem sikerül befejeznem, illetve elmondanom mindazt, amit magammal hoztam erre az adásra, hiszen lassan bizony elérkezik a záróra ideje. De mielőtt lehúznám a rólót, gyorsan felköszöntöm a névnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat. Név szerint Lőrinc, Viktor, Albert, Alpár, Bertina, Enzo, Larina, Ofélia, Romulus, Sztárkány és Viktorina. Ők ünnepelnek ma, szeptember 5-én. Holnap az esztendő 248. napján jöhet a következő névnapi csapat. Zakariás, Aldán, Bea, Beáta, Csanád, Harkány, Hárkány, Horka, Ida, Magnus, Manga, Pamina, Noel és Zak nevű hallgatóink csaphatnak egy jó nagy dinomdánomot. Ezúton kívánok mindnyájuknak nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok örömet, és természetesen azt is, hogy legyen okuk az ünneplésre. Isten éltesse valamennyiüket. Én pedig most tényleg zárom mondani valomat, de csak egy kis időre, mert ugyebár a zene után kérem, ne menjenek sehová. Ne szaladjanak szerte szét, mert jön még a nagy vigadalom, a nevetés, a hahotázás, a kabaré. Úgyhogy maradjanak vele.

0: Kovács András Péter jelenete következik. Őróla mindenképpen tudni kell, hogy ahány neve van, annyi gyereke. Ennél fogva a jelenetnek is ez a címe, és ami őt megihlette, az a gondolkodás, ami tényleg egy anyánál van, hogyha az első gyerek lejti a cumit, azt azonnal ki kell főzni, sterilizálni kell, és vagy újat venni. Ha második gyerek ejti már le a cumit, akkor már nem csinálja ezt, csak anya lenyalja. Ha a harmadik, akkor már elég, ha a kutya lenyalja. Kovács András Péter jelenete következik. A címe Három gyerek, előadják Janklovics Péter, Murányi Tünde és Vida Péter.
1: Kör SMS az új jövevény érkezéséről. Az első gyerek.
2: Megszületett a kis pocaklakó, Baláska, 3567 gram, 56 cm, 7 mm. Kicsit tokás, bal oldalon van a forgója, mint a nagypapájának, apukája nagyon boldog, anyukája jól van, kicsit fáj a gátsebe, de ha megnézitek a webalbumot, látni fogjátok ti is.
1: A második gyerek.
2: Megszületett Julcsika, egészséges, apa, anya boldog, este tejfakasztás.
1: A harmadik gyerek.
2: Este iszunk, majd elmondom miért.
1: Első látogatás a kórházban. Az első gyerek.
3: Jaj, ez a gyerek, hát tiszta nagyapja. Hát bár az orra az apai nagyanyjáé.
2: Tudod, kinek volt ilyen álla? Sanyi bácsi első feleségének.
3: Igen, igen, le se tudnánk tagadni.
1: A második gyerek.
2: Ez a gyerek tiszta bátyja.
1: A harmadik gyerek.

0: Ez a gyerek, várjál, melyik az?
1: Amelyiknek Peti van írva a karszalagjára, azt hiszem.
0: Első éjszaka, az első gyerek.
2: Apa, apa, megmoccant a gyermek.
0: Lehet, hogy éhes.
2: Jaj, de édes a kis Sárika, hogy üvölt hajnali 3-kor, hogy egyen meg.
3: Én olyan boldog vagyok.
0: A második gyerek.
4: Már megint sír.
1: Akkor szoptasd meg. Na csinálj már valamit, mert fölébreszti a Sárikát is.
4: Megyek, rácsukom az ajtót.
0: A harmadik gyerek.
4: Mi ez a zaj?
1: Nem tudom. Nem tudom, de már egy órája tart.
4: És most miért maradt hirtelen abba?
1: Sárikáik rácsukták az ajtót.
0: Első napok otthon. Az első gyerek.
2: Jaj, csak nézem órák hosszat. Hogy lehet valaki ilyen édes?
0: A második gyerek.
1: Szívem, most nézd egy kicsit te.
0: A harmadik gyerek.
1: Szívem, nem láttad a gyereket?
0: Ruhák, az első gyerek.
2: Jaj, drágám, nézd ezt a kis szoknyácskát. Jaj, csak 20 000 forint volt, de hát nem tudtam otthagyni.
0: A második gyerek.
4: Komolyan nem hiszem el, 2 hét alatt kinőtte a nővére szoknyáját.
0: A harmadik gyerek.
1: Apa, én ráadom a szoknyát. Ha Pirinek és Sárinak jó volt, akkor Baláskának is jó lesz.
0: Evés, az első gyerek.
2: A körtét úgy turmixolva nem annyira nagyon szereti, de ha rakok bele kis avokádót, akkor valósággal falja.
0: A második gyerek.
4: Avokádó, faszom.
0: A harmadik gyerek.
4: Szívem?
1: Nézd meg a mély hűtőt, hogy nem maradt egy kis körtepüré, úgy 2006-ból.
0: Játszótér, az első gyerek.
2: Kicsikém, gyere le onnan, hát leesel és összetöröd magad.
0: A második gyerek.
4: Ha leesel, még jó, meg is verlek.
0: A harmadik gyerek.
1: Na már megint fölmászott a gyerek.
4: Nem baj, van még 2.
0: Nyaralás, az első gyerek.
2: Fagylaltot, kicsikém, hány gombócosat?
0: A második gyerek.
4: Egyél a bátyádéból.
0: A harmadik gyerek.
4: Hagyjál a hugodnak.
0: Óvodaválasztás, az első gyerek.
2: Én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha a gyereket felvennék a Kisvirág 4 tannyelvű sportóvodájába. Jó, nem azt mondom, hogy legyen londoni agysebész olimpikon, de azt mondják, hogy minden a kis csoportban dől el.
0: A második gyerek.
1: Jó lesz neki is a vackor, nem fogom őket 2 helyre furkázni.
0: A harmadik gyerek.
4: A vackorba? Hülye vagy, ott már ismernek.
0: Gyerektervezés, az első gyerek.
4: Mi legyen?
2: Csináljunk még egyet.
0: A második gyerek.
1: Mi legyen?
4: Ne engem kérdezz, a te ötleted volt.
0: És a harmadik gyerek.
4: Mi legyen?
1: Vagy gumi, vagy tabletta.

Kedves hallgatóink, szeptember, Szent Mihály, ősz elő, föld anya hava, egy szóval, szeptember hónap 5. napján hallgatták önök magyar nyelvű adásunkat. Remélem az elmúlt 55 perc alatt nem aludtak el. Habár, várjunk csak, lehet, hogy még az is egy pozitív visszajelzés lenne számomra, hiszen ha valaki a zenei válogatás hallgatása közben elszenderedett egy kicsit, az talán azt jelenti, hogy a dallamok kellően relaxálóak, nyugtatóak és kikapcsolódást segítőek voltak, nem? Ha pedig netán tényleg elaludtak volna, tehát nem csak szundítottak, hanem aludtak, hát kérem szépen, váljék egészségükre. De ha ébren vészelték át az elmúlt 55 percet, akkor azt én külön hálásan megköszönöm. Remélem, jól érezték magukat velem, és bízom benne, hogy mához egy hét ismét itt lesznek, hiszen a Zenebona Rádió magyar nyelvű műsorai önöknek, önökért készülnek. Addig is kérem, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a Viszonthallásra.